0: legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony Zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. A ma kezdődő és 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs, az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokkád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csak nem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható.
1: Időjárás jelentés.
0: Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
1: A valódi magyar frissítőre vágyik. Hazai turmé. Hazai turmé. A magyar zenepiac gyümölcseivel.
2: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarokat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek.

Nem akarok félig élni, nem akarok félig élni, nem, nem akarok félig élni, mert a félig élnék, abba belehalnék, mert félig csókolni nem lehet, félig ölelni nem szabad, a félig elmondott titkok között a hazugság mind.

Úgy érzed padlón vagy? Úgy érzed padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Sok napsütéssel kezdődik a hét. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony Zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs az iszlám 5 pillérjének egyike, amelyben életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltóegyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható.
0: Időjárás jelentés.
1: Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fokra melegszik a levegő. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Yeah.

Álomképként fájkleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Felkel a nap reggel, és most úgy érzem, mit vagyok, élek és megbékélek azzal, ami nekem.

0: Diamond és a világ hírei a 99.8-on.
1: Nagyon erős UVB-sugárzás lesz hétfőn. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. A ma kezdődő és 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs, az iszlám 5 pillérének egyike, amelyen életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltó egyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható.
0: Időjárás jelentés.
1: Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. Hajnalban 7-17, délután 27-32 fok valószínű. Nagyon erős UVB-sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend FM. Görmend FM. A görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Sok napsütéssel kezdődik a hét. Az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról tárgyal. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Pünkösd üzenetében az a legfontosabb, hogy a lélek változásra tudja bírni az embert. Erről beszélt a köztársasági elnök Gyergyó Szent Miklóson, ahol a Boldogasszony zarándok vonat utasait búcsúztatták. Sólyog Tamás tegnap részt vett a csíksomlyói búcsú ünnepi miséjén, ma pedig Gyergyó Szent Miklóson imádkozott több száz, a világ minden tájáról érkezett, magyar zarándokkal együtt a nemzet egységéért. Az iráni konfliktus ellenére több mint 1,5 millió zarándok érkezett Mekkába a világ minden tájáról, közölték a szaúd-arábiai hatóságok. Az 5 napig tartó éves zarándoklat a hadzs az iszlám 5 pillérjének egyike, amelyben életében legalább egyszer minden muszlimnak részt kell vennie, ha körülményei engedik. Rendezett és konstruktív módon haladnak az egyeztetések az Egyesült Államok és Irán között a konfliktus lezárásáról, közölte az amerikai elnök. Donald Trump a közösségi oldalán azt írta, a perzsa ország képviselőinek meg kell érteniük, hogy nem lehet atomfegyverük. Az amerikai elnök megismételte azt is, hogy az iráni kikötőkre vonatkozó blokád mindaddig hatályban marad, amíg alá nem írják az egyességet. A pünkösdi ünnep miatt csak kedden nyitnak ki legközelebb a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok. A patikák ügyeleti rendben működnek. Az utazásra készülőknek ajánlott tájékozódni az ünnepi menetrend változásairól. A MÁV tájékoztatása szerint a nagy utasszám miatt minden forgalomba állítható szerelvény közlekedik. Jövő vasárnap megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából. Csaknem 200 hivatásos és önkormányzati tűzoltóság, több tucat önkéntes tűzoltóegyesület, valamint több múzeum várja a családokat. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket is. A programok ingyenesek. Egyre több hazai strand és fürdő nyitja meg kapuit a vendégek előtt. A hosszú hétvégéhez igazodva több helyen már el is indult a szezon. A Balatonnál is elkezdődött a strandszezon, a déli és az északi parti fürdőhelyek is nyitva vannak. A strandidő a következő napokban is marad. A Hungaromet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön nagyon erős UVB-sugárzás várható.
0: Időjárás jelentés.
1: Sok lesz a napsütés, de az időnként megnövekvő felhőkből elszórtan kisebb zápor kialakulhat. A sokfelé élénk szél a Dunántúlon megerősödik. A hajnali 7-17 fokról délutánra 27-32 fokra melegszik a levegő. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért percek alatt leéghetünk a napon. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között húzódjon árnyékba.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

szeretet, vagy az arcomba prüszkölő véletlenek. Na meg a gyerekkor kartfogó tigrisei, apa taníts meg nagyvadat, elej!

0: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Most csak bandukolok egy városban, valahol Balaton szárszóban.

0: fajny gal hat fajon, żeby im wyskin walono.
1: Hazai turnix, naponta 2-60 percben a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Üzemel a párakapu Görmend főterén. Toldi Ferenc díjjal ismerték el Takács Marietta pedagógusi munkáját. Változik a hulladékszállítás időpontja Vasváron. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra üzemel a párakapu Görmend főterén, a nyári meleg beköszöntével közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester. A hűsítő berendezést a 30 fokos napi legmagasabb hőmérséklet miatt helyezték ismét üzembe, hogy enyhítse a belvárosban a kánikulát. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban is tartósan meleg várható a térségben, ezért a szakemberek fokozott folyadékpótlást javasolnak, és azt, hogy a déli órákban kerüljük a tűzőnapot. Toldi Ferenc díjjal ismerték el Takács Marietta pedagógusi munkásságát a Szombathelyi Elte-Szavári Egyetemi Központban rendezett berzsenyi konferencián. Az Elte Bújai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium pedagógusa Görmendhez szoros szakmai és személyes kapcsolatokkal kötődik. 25 éven keresztül oktatotta a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, ahol számos tehetséges diák pályáját segítette. A rangos szakmai elismerést 1981-ben alapította a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, és évente ítélik oda kiemelkedő oktatási teljesítményért. A hulladékszállítás időpontjának változására hívta fel a figyelmet Vasváron a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közleményében, amelyet az önkormányzat tett közzé közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a gyűjtőjárművek a korábbiaknál hamarabb is érkezhetnek. A szolgáltató arra kérte a lakosságot, hogy a hulladékszállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki a gyűjtőegyényeket az ingatlanok elé, hogy a szolgáltatás zavartalanul működhessen. Vajdahunyadról érkezett magyar óvodapedagógusokat fogadott a Görmendi dr. Batthyány Koret Mária óvoda és bölcsöde szakmai rendezvénye. Faragó Gábor a polgármester köszöntötte a vendégeket, hangsúlyozva bízik abban, hogy a Görmenden megismert módszereket, a magyar népművészetet, hagyományt és a kultúra értékeit a vajdahunyadi magyar nyelvi óvodai csoportokba is továbbítják majd. A program célja a testvérkapcsolatok kialakítása, a szakmai tapasztalat csere, valamint a közös kulturális élmények erősítése volt. Látványos élőképpel búcsúztatták Ferenc Csabát, az Égisz Görmend legendás játékosát a görmendi szurkolók a Pécs elleni bajnoki mérkőzés előtt. A 41. születésnapját vasárnap betöltött korábbi válogatott kosárlabdázó 25 év után ezen a találkozón lépett pályára utoljára aktív játékosként. A Görmend tábor már a mérkőzés kezdete előtt különleges koreográfiával tisztelgett a klubikon előtt, felidézve Ferenc Csaba páratlan pályafutását és a csapatnál eltöltött negyed évszázadot. Végig hű maradt a görmendi klubhoz és a magyar kosárlabda egyik legismertebb játékosává vált. Bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait is, Ruszin Szandi Romulus. Hozzátette, céljuk az, hogy korszerű, ütőképes és a magyar emberek biztonságát szolgáló honvédelmet építsenek, amelynek középpontjában az ember, a katona áll. A védelemgazdasági helyettes államtitkár Súlyok János, a jogi és igazgatási helyettes államtitkár Gálóczi Tömösvári Zsolt, a kiberbiztonsági helyettes államtitkár Kovács László vezérőrnagy, a védelem politikai és haderőfejlesztési helyettes államtitkár Szönyegi János, a humánpolitikai Barát Ernő dandártábornok. Kabinetfőnöknek a civil életből érkező Stefán Attillát kérte fel a miniszter, aki mellett Pálinkás Szilveszter százados lesz a kabinetfőnök helyettes. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfafélékké, valamint már a csalánféléké és az útifűjé is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évéhez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix Kazentével. Továbbra sincs pontos nyilvántartása a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. Két könyvet fogadott örökbe Krasznaholkai László a Szegedi Somogyi Könyvtárban. A tavaly irodalmi Nobel-díjjal elismert gyulai születésű író pénteken kapta meg a Szegedváros 2026-os évi díszpolgára címet. Szegeden mintegy két évtizede hagyomány, hogy a város új díszpolgára néhány a munkájához vagy érdeklődési köréhez kapcsolódó könyv jelképes gazdája lesz a könyvtár muzeális gyűjteményéből. A könyvek örökbefogadásának lehetőségével a Somogyi Könyvtár szorosabb és személyes kapcsolódást kíván kialakítani Szeged, a város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói és a könyvtár között. Az örökbefogadók hozzájárulhatnak egy-egy kötet restaurálásához.
0: Sporthírek.
1: A Vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Körmendi FC Csákány Dorosztó eset fogadta. A mérkőzés gólzáporosan a körmendiek 8-2-es győzelmével zárult. A győzelemhez Zancsics, Szijjártó, Pergel 2-2, Tompek és Takács pedig 3-3 góllal járult hozzá.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma folytatódik a napos idő, de időnként megjelenő fátyolfelhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. Az északi a szelet sok felé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva.
1: Gyere hazudj nekem, mondd, hogy a barátom vagy, amit mondasz.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádfangolva.
1: Ez nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon,

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hosszabb ideig tart a forgalmi rendváltozás Szombathelyen a Rumi út és az elkerülő szakaszán. Az erdészet több területén is aszbesztszennyezést találtak. Jól szerepeltek a körmendi birkózók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hosszabb ideig tartó forgalmi rendváltozásra kell számítani Szombathelyen a Rumi út és az elkerülő szakaszán zajló útfelújítás miatt, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint ideiglenes jelzőlámpa irányítja a forgalmat, ugyanakkor a tapasztalatok alapján több közlekedő figyelmen kívül hagyja a tilos jelzést, ami nem csak a saját, hanem mások biztonságát is veszélyezteti, és jelentős torlódásokat okoz. A rendőrség arra kérte a járművezetőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. A hatóság azt javasolja az autósoknak, hogy lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat, ezzel is segítve a biztonságosabb és gördülékenyebb közlekedést. Szombathelyi Erdészeti ZRT több kezelésében lévő ingatlanon aszbesztszennyezést azonosított, ezért több helyszínen korlátozásokat és megelőző intézkedéseket vezetett be. Pogács Monika információi következnek.
2: Az elmúlt időszakban ökoturisztikai létesítményeknél, erdészeti utaknál és parkolóknál végeztek felméréseket az esetleges aszbeszt jelenlétének vizsgálatára. 6 helyszínen laboratóriumi vizsgálatok igazolták az aszbeszt jelenlétét, további területeken pedig még folyamatban vannak a mérések. Az érintett helyszínek között szerepel a Jeli Varázskert parkolója, a Csipkereki és Ivánci Vadászház parkolója és bevezető útja, a Kőszegi Olmódi utca, valamint a Szakonyfalui és a Szentpéterfai Vadászház területe. A nagy látogatottságú Jeli Varázskertnél azonnal intézkedéseket vezettek be, az érintett területet lezárták és figyelmeztető jelzéseket helyeztek ki. A cél a porfelverődés és az aszbeszt szálak levegőbe kerülésének kockázata minimalizálása. A kisebb forgalmú, főként vadászházakhoz kapcsolódó helyszíneken sebességkorlátozást, forgalomcsillapító intézkedéseket és egyéb átmeneti korlátozásokat alkalmaznak. A társaság közlése szerint 5 helyszínen már megkezdődött a végleges műszaki megoldást jelentő felületi zárás előkészítése.
1: A Muraszombati Gimnázium meghívására vendégeskedett Szlovéniában a Körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium küldöttsége a két intézmény hosszú távú együttműködésének jegyében. A Körmendi Gimnáziumot Dörnes Kincső és Pap Gergely képviselte, akik vasi néptánc produkcióval léptek színpadra. A rendezvényhez kapcsolódó képzőművészeti kiállításon is bemutatkozhatott a körmendi iskola. A tárlat anyagát Jámbori Tamás tanár állította össze jelenlegi és egykori diákok alkotásaiból. A kávé birkózó és a körmend versenyzői kiemelkedően szerepeltek a Győrben rendezett első Móra Kupa nemzetközi szabadfogású és grundbirkózó gálán. A viadalon 10 egyesület összesen 149 sportolója lépett szőnyegre. A körmendi klub 7 arany és 3 ezüst éremmel zárta a megmérettetést. A kávé birkózó SE körmend az összesített pontversenyben az 5. helyet szerezte meg a 10 induló egyesület között. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel a tiszaújvárosi Olefin 1 üzemben történt baleset körülményeinek kivizsgálására. A tájékoztatás szerint a vállalat továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljes körűen együttműködik. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is, tudatták. Közölték azt is, hogy a MOL folyamatos kapcsolatban van a miskolci és debreceni kórházzal. A vállalat 2 munkatársát hazaengedték a miskolci kórházból, 7 munkatárs további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil és javul, részletezték. Hangsúlyozták, hogy Magyarország üzemanyagellátását nem érinti az üzemi baleset. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hőségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájékon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére.
0: Sporthírek.
1: A Tuti Textil Körmend VSE az Őri Szentpéter eset fogadta hétvégén. A Vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Tuti Textil Körmend VSE az Őri Szentpéter eset fogadta. A meccs az őrségiek győzelmével zárult, a körmendi gólt Petrovics szerezte.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma folytatódik a napos idő, de időnként megjelenő fátyol felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. Az északi a szelet sok felé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: do. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam?
0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Üzemel a párakapu Körmend főterén. Toldi Ferenc díjjal ismerték el Takács Marietta pedagógusi munkáját. Változik a hulladékszállítás időpontja Vasváron. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra üzemel a párakapu Körmend főterén, a nyári meleg beköszöntével közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester. A hűsítő berendezést a 30 fokos napi legmagasabb hőmérséklet miatt helyezték ismét üzembe, hogy enyhítse a belvárosban a kánikulát. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban is tartósan meleg várható a térségben, ezért a szakemberek fokozott folyadékpótlást javasolnak, és azt, hogy a déli órákban kerüljük a tűzőnapot. Toldi Ferenc díjjal ismerték el Takács Marietta pedagógusi munkásságát a szombathelyi Eltészavári Egyetemi Központban rendezett berzsenyi konferencián. Az ELTE Bújai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium pedagógusa Körmendhez szoros szakmai és személyes kapcsolatokkal kötődik. 25 éven keresztül oktatotta a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, ahol számos tehetséges diák pályáját segítette. A rangos szakmai elismerést 1981-ben alapította a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, és évente ítélik oda kiemelkedő oktatási teljesítményért. A hulladékszállítás időpontjának változására hívta fel a figyelmet Vasváron a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közleményében, amelyet az önkormányzat tett közzé közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a gyűjtőjárművek a korábbiaknál hamarabb is érkezhetnek. A szolgáltató arra kérte a lakosságot, hogy a hulladékszállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki a gyűjtőegyényeket az ingatlanok elé, hogy a szolgáltatás zavartalanul működhessen. Vajdahunyadról érkezett magyar óvodapedagógusokat fogadott a körmendi dr. Batthyány Koret Mária óvoda és bölcsöde szakmai rendezvénye. Faragó Gábor a polgármester köszöntötte a vendégeket, hangsúlyozva bízik abban, hogy a körmenden megismert módszereket, a magyar népművészetet, hagyományt és a kultúra értékeit a vajdahunyadi magyar nyelvi óvodai csoportokba is továbbítják majd. A program célja a testvérkapcsolatok kialakítása, a szakmai tapasztalat csere, valamint a közös kulturális élmények erősítése volt. Látványos élőképpel búcsúztatták Ferenc Csabát, az Égisz Körmend legendás játékosát a körmendi szurkolók a Pécs elleni bajnoki mérkőzés előtt. A 41. születésnapját vasárnap betöltött korábbi válogatott kosárlabdázó 25 év után ezen a találkozón lépett pályára utoljára aktív játékosként. A Körmend tábor már a mérkőzés kezdete előtt különleges koreográfiával tisztelgett a klubikon előtt, felidézve Ferenc Csaba páratlan pályafutását és a csapatnál eltöltött negyed évszázadot. Végig hű maradt a körmendi klubhoz, és a magyar kosárlabda egyik legismertebb játékosává vált. Bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait is, Ruszin Szandi Romulus. Hozzátette, céljuk az, hogy korszerű, ütőképes és a magyar emberek biztonságát szolgáló honvédelmet építsenek, amelynek középpontjában az ember, a katona áll. A védelemgazdasági helyettes államtitkár Súlyok János, a jogi és igazgatási helyettes államtitkár Gálóci Tömösvári Zsolt, a kiberbiztonsági helyettes államtitkár Kovács László vezérőrnagy, a védelem politikai és haderőfejlesztési helyettes államtitkár Szönyegi János, a humán politikai Barát Ernő dandártábornok. Kabinett főnöknek a civil életből érkező Stefán Attilát kérte fel a miniszter, aki mellett Pálinkás Szilveszter százados lesz a kabinett főnök helyettes. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfafélékké, valamint már a csalánféléké és az útifűje is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a látszáró allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évéhez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix KazMT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartása a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. Két könyvet fogadott örökbe Krasznahorkai László a Szegedi Somogyi Könyvtárban. A tavaly irodalmi Nobel-díjjal elismert gyulai születésű író pénteken kapta meg a Szeged Város 2026-os évi díszpolgára címet. Szegeden mintegy két évtizede hagyomány, hogy a város új díszpolgára néhány a munkájához vagy érdeklődési köréhez kapcsolódó könyv jelképes gazdája lesz a könyvtár muzeális gyűjteményéből. A könyvek örökbefogadásának lehetőségével a Somogyi Könyvtár szorosabb és személyes kapcsolódást kíván kialakítani Szeged, a város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói és a könyvtár között. Az örökbefogadók hozzájárulhatnak egy-egy kötet restaurálásához.
0: Sporthírek.
2: A Vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Körmendi FC Csákány Doroszló eset fogadta. A mérkőzés gólzáporosan a körmendiek 8-2-es győzelmével zárult. A győzelemhez Zancsics, Szijjártó, Pergel 2-2, Tompek és Takács pedig 3-3 góllal járult hozzá.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma folytatódik a napos idő, de időnként megjelenő fátyolfelhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. Az északi a szelet sok felé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmende FM. A Körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

0: 99.8.
1: 99.8.
0: Rád hangolva.
2: Don't have to leave.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hosszabb ideig tart a forgalmi rendváltozás Szombathelyen a Rumi út és az elkerülő szakaszán. Az erdészet több területén is aszbesztszennyezést találtak. Jól szerepeltek a körmendi birkózók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hosszabb ideig tartó forgalmi rendváltozásra kell számítani Szombathelyen a Rumi út és az elkerülő szakaszán zajló útfelújítás miatt, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint ideiglenes jelzőlámpa irányítja a forgalmat, ugyanakkor a tapasztalatok alapján több közlekedő figyelmen kívül hagyja a tilos jelzést, ami nem csak a saját, hanem mások biztonságát is veszélyezteti, és jelentős torlódásokat okoz. A rendőrség arra kérte a járművezetőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. A hatóság azt javasolja az autósoknak, hogy lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat, ezzel is segítve a biztonságosabb és gördülékenyebb közlekedést. Szombathelyi Erdészeti ZRT több kezelésében lévő ingatlanon aszbesztszennyezést azonosított, ezért több helyszínen korlátozásokat és megelőző intézkedéseket vezetett be. Pogács Monika információi következnek.
2: Az elmúlt időszakban ökoturisztikai létesítményeknél, erdészeti utaknál és parkolóknál végeztek felméréseket az esetleges aszbeszt jelenlétének vizsgálatára. 6 helyszínen laboratóriumi vizsgálatok igazolták az aszbeszt jelenlétét, további területeken pedig még folyamatban vannak a mérések. Az érintett helyszínek között szerepel a Jeli Varázskert parkolója, a Csipkereki és Ivánci Vadászház parkolója és bevezető útja, a Kőszegi Olmódi utca, valamint a Szakonyfalui és a Szentpéterfai Vadászház területe. A nagy látogatottságú Jeli Varázskertnél azonnal intézkedéseket vezettek be, az érintett területet lezárták és figyelmeztető jelzéseket helyeztek ki. A cél a porfelverődés és az aszbeszt szálak levegőkbe kerülésének kockázata minimalizálása. A kisebb forgalmú főként vadászházakhoz kapcsolódó helyszíneken sebességkorlátozást, forgalomcsillapító intézkedéseket és egyéb átmeneti korlátozásokat alkalmaznak. A társaság közlése szerint 5 helyszínen már megkezdődött a végleges műszaki megoldást jelentő felületi zárás előkészítése.
1: A Muraszombati gimnázium meghívására vendégeskedett Szlovéniában a Körmendi Kölcsei Ferenc gimnázium küldöttsége a két intézmény hosszú távú együttműködésének jegyében. A Körmendi gimnáziumot Dörnes Kincső és Pap Gergely képviselte, akik vasi néptánc produkcióval léptek színpadra. A rendezvényhez kapcsolódó képzőművészeti kiállításon is bemutatkozhatott a körmendi iskola. A tárlat anyagát Jámbori Tamás tanár állította össze, jelenlegi és egykori diákok alkotásaiból. A KV birkózó és a körmend versenyzői kiemelkedően szerepeltek a Győrben rendezett első Móra Kupa nemzetközi szabadfogású és grundbirkózó gálán. A viadalon 10 egyesület összesen 149 sportolója lépett szőnyegre. A körmendi klub 7 arany és 3 ezüst éremmel zárta a megmérettetést. A KV birkózó SL Körmend az összesített pontversenyben az 5. helyet szerezte meg a 10 induló egyesület között. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel a tiszaújvárosi Olefin egy üzemben történt baleset körülményeinek kivizsgálására. A tájékoztatás szerint a vállalat továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljes körűen együttműködik. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is, tudatták. Közölték azt is, hogy a MOL folyamatos kapcsolatban van a miskolci és debreceni kórházzal. A vállalat 2 munkatársát hazaengedték a miskolci kórházból, 7 munkatárs további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil és javul, részletezték. Hangsúlyozták, hogy Magyarország üzemanyagellátását nem érinti az üzemi baleset. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hőségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő, a legmelegebb tájakon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére.
0: Sporthírek.
1: A Tuti Textil Körmend VS-e az Őri Szentpéteresét fogadta hétvégén. A Vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Tuti Textil Körmend VS-e az Őri Szentpéteresét fogadta. A meccs az őrségiek győzelmével zárult, a körmendi gólt Petrovics szerezte.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma folytatódik a napos idő, de időnként megjelenő fátyolfelhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. Az északi a szelet sok felé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Üzemel a párakapu Görmend főterén. Toldi Ferenc díjjal ismerték el Takács Marietta pedagógusi munkáját. Változik a hulladékszállítás időpontja Vasváron. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra üzemel a párakapu Görmend főterén, a nyári meleg beköszöntével közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester. A hűsítő berendezést a 30 fokos napi legmagasabb hőmérséklet miatt helyezték ismét üzembe, hogy enyhítse a belvárosban a kánikulát. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban is tartósan meleg várható a térségben, ezért a szakemberek fokozott folyadékpótlást javasolnak és azt, hogy a déli órákban kerüljük a tűzőnapot. Toldi Ferenc díjjal ismerték el Takács Marietta pedagógusi munkásságát a Szombathelyi Elteszavári Egyetemi Központban rendezett berzsenyi konferencián. Az ELTE Bújai János gyakorló általános iskola és gimnázium pedagógusa Görmendhez szoros szakmai és személyes kapcsolatokkal kötődik. 25 éven keresztül oktatotta a Kölcsey Ferenc gimnáziumban, ahol számos tehetséges diák pályáját segítette. A rangos szakmai elismerést 1981-ben alapította a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, és évente ítélik oda kiemelkedő oktatási teljesítményért. A hulladékszállítás időpontjának változására hívta fel a figyelmet Vasváron a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közleményében, amelyet az önkormányzat tett közzé közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a gyűjtőjárművek a korábbiaknál hamarabb is érkezhetnek. A szolgáltató arra kérte a lakosságot, hogy a hulladékszállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki a gyűjtőegyényeket az ingatlanok elé, hogy a szolgáltatás zavartalanul működhessen. Vajdahunyadról érkezett magyar óvodapedagógusokat fogadott a Görmendi dr. Batthyány Koret Mári óvoda és bölcsöde szakmai rendezvénye. Faragó Gábor a polgármester köszöntötte a vendégeket, hangsúlyozva bízik abban, hogy a Görmenden megismert módszereket, a magyar népművészetet, hagyományt és a kultúra értékeit a vajdahunyadi magyar nyelvi óvodai csoportokba is továbbítják majd. A program célja a testvérkapcsolatok kialakítása, a szakmai tapasztalat csere, valamint a közös kulturális élmények erősítése volt. Látványos élőképpel búcsúztatták Ferenc Csabát, az Égisz Görmend legendás játékosát a görmendi szurkolók a Pécs elleni bajnoki mérkőzés előtt. A 41. születésnapját vasárnap betöltött korábbi válogatott kosárlabdázó 25 év után ezen a találkozón lépett pályára utoljára aktív játékosként. A Görmend tábor már a mérkőzés kezdete előtt különleges koreográfiával tisztelgett a klubikon előtt, felidézve Ferenc Csaba páratlan pályafutását és a csapatnál eltöltött negyed évszázadot. Végig hű maradt a görmendi klubhoz és a magyar kosárlabda egyik legismertebb játékosává vált. Bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait is, Ruszin Szandi Romulus. Hozzátette, céljuk az, hogy korszerű, ütőképes és a magyar emberek biztonságát szolgáló honvédelmet építsenek, amelynek középpontjában az ember, a katona áll. A védelemgazdasági helyettes államtitkár Súlyok János, a jogi és igazgatási helyettes államtitkár Gálóci Tömösvári Zsolt, a kiberbiztonsági helyettes államtitkár Kovács László vezérőrnagy, a védelem politikai és haderőfejlesztési helyettes államtitkár Szönyegi János, a humán politikai Barát Ernő dandártábornok. Kabinetfőnöknek a civil életből érkező Stefán Attillát kérte fel a miniszter, aki mellett Pálinkás Szilveszter százados lesz a kabinetfőnök helyettes. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfafélékké, valamint már a csalánfélékké és az útifűjé is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évéhez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netflix KazMT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartás a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. Két könyvet fogadott örökbe Krasznaholkai László a Szegedi Somogyi Könyvtárban. A tavaly irodalmi Nobel-díjjal elismert gyulai születésű író pénteken kapta meg a Szeged Város 2026-os évi díszpolgára címet. Szegeden mintegy két évtizede hagyomány, hogy a város új díszpolgára néhány a munkájához vagy érdeklődési köréhez kapcsolódó könyv jelképes gazdája lesz a könyvtár muzeális gyűjteményéből. A könyvek örökbefogadásának lehetőségével a Somogyi Könyvtár szorosabb és személyes kapcsolódást kíván kialakítani Szeged, a város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói és a könyvtár között. Az örökbefogadók hozzájárulhatnak egy-egy kötet restaurálásához.
0: Sporthírek.
1: A Vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Körmendi FC Csákány Doroszló eset fogadta. A mérkőzés gólzáporosan a körmendiek 8-2-es győzelmével zárult. A győzelemhez Zancsics, Szijjártó, Pergel 2-2, Tompek és Takács pedig 3-3 góllal járult hozzá.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma folytatódik a napos idő, de időnként megjelenő fátyolfelhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. Az északi a szelet sok felé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hosszabb ideig tart a forgalmi rendváltozás Szombathelyen a Rumi út és az elkerülő szakaszán. Az erdészet több területén is aszbesztszennyezést találtak. Jól szerepeltek a körmendi birkózók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hosszabb ideig tartó forgalmi rendváltozásra kell számítani Szombathelyen a Rumi út és az elkerülő szakaszán zajló útfelújítás miatt, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint ideiglenes jelzőlámpa irányítja a forgalmat, ugyanakkor a tapasztalatok alapján több közlekedő figyelmen kívül hagyja a tilos jelzést, ami nem csak a saját, hanem mások biztonságát is veszélyezteti, és jelentős torlódásokat okoz. A rendőrség arra kérte a járművezetőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. A hatóság azt javasolja az autósoknak, hogy lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat, ezzel is segítve a biztonságosabb és gördülékenyebb közlekedést. Szombathelyi Erdészeti ZRT több kezelésében lévő ingatlanon aszbesztszennyezést azonosított, ezért több helyszínen korlátozásokat és megelőző intézkedéseket vezetett be. Pogács Monika információi következnek.
2: Az elmúlt időszakban ökoturisztikai létesítményeknél, erdészeti utaknál és parkolóknál végeztek felméréseket az esetleges aszbeszt jelenlétének vizsgálatára. 6 helyszínen laboratóriumi vizsgálatok igazolták az aszbeszt jelenlétét, további területeken pedig még folyamatban vannak a mérések. Az érintett helyszínek között szerepel a Jeli Varázskert parkolója, a Csipkereki és Ivánci Vadászház parkolója és bevezető útja, a Kőszegi Olmódi utca, valamint a Szakonyfalui és a Szentpéterfai Vadászház területe. A nagy látogatottságú Jeli Varázskertnél azonnal intézkedéseket vezettek be, az érintett területet lezárták és figyelmeztető jelzéseket helyeztek ki. A cél a porfelverődés és az aszbeszt szálak levegőkbe kerülésének kockázata minimalizálása. A kisebb forgalmú főként vadászházakhoz kapcsolódó helyszíneken sebességkorlátozást, forgalomcsillapító intézkedéseket és egyéb átmeneti korlátozásokat alkalmaznak. A társaság közlése szerint 5 helyszínen már megkezdődött a végleges műszaki megoldást jelentő felületi zárás előkészítése.
1: A Muraszombati Gimnázium meghívására vendégeskedett Szlovéniában a Körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium küldöttsége a két intézmény hosszú távú együttműködésének jegyében. A Körmendi Gimnáziumot Dörnes Kincső és Pap Gergely képviselte, akik vasi néptánc produkcióval léptek színpadra. A rendezvényhez kapcsolódó képzőművészeti kiállításon is bemutatkozhatott a körmendi iskola. A tárlat anyagát Jámbori Tamás tanár állította össze jelenlegi és egykori diákok alkotásaiból. A kávé birkózó és a körmend versenyzői kiemelkedően szerepeltek a Győrben rendezett első Móra Kupa nemzetközi szabadfogású és grundbirkózó gálán. A viadalon 10 egyesület összesen 149 sportolója lépett szőnyegre. A körmendi klub 7 arany és 3 ezüst éremmel zárta a megmérettetést. A kávé birkózó ese körmend az összesített pontversenyben az 5. helyet szerezte meg a 10 induló egyesület között. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel a tiszaújvárosi Olefin egy üzemben történt baleset körülményeinek kivizsgálására. A tájékoztatás szerint a vállalat továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljes körűen együttműködik. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is, tudatták. Közölték azt is, hogy a MOL folyamatos kapcsolatban van a miskolci és debreceni kórházzal. A vállalat 2 munkatársát hazaengedték a miskolci kórházból, 7 munkatárs további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil és javul, részletezték. Hangsúlyozták, hogy Magyarország üzemanyagellátását nem érinti az üzemi baleset. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hőségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájakon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére.
0: Sporthírek.
1: A Tuti Textil Körmend VSE az Őri Szentpéter eset fogadta hétvégén. A Vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Tuti Textil Körmend VSE az Őri Szentpéter eset fogadta. A meccs az őrségiek győzelmével zárult, a körmendi gólt Petrovics szerezte.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma folytatódik a napos idő, de időnként megjelenő fátyolfelhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. Az északi a szelet sok felé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Opa!
1: 1, 2, 3, un pasito pa'lante, María. 2, 3, un pasito pa'trás.

0: 99.8
1: és a világ hírei a 99.8-on.
2: Üzemel a párakapu Körment főterén. Toldi Ferenc díjjal ismerték el Takács Marietta pedagógusi munkáját. Változik a hulladékszállítás időpontja Vasváron. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra üzemel a párakapu Körment főterén, a nyári meleg beköszöntével közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester. A hűsítő berendezést a 30 fokos napi legmagasabb hőmérséklet miatt helyezték ismét üzembe, hogy enyhítse a belvárosban a kánikulát. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban is tartósan meleg várható a térségben, ezért a szakemberek fokozott folyadékpótlást javasolnak és azt, hogy a déli órákban kerüljük a tűzőnapot. Toldi Ferenc díjjal ismerték el Takács Marietta pedagógusi munkásságát a Szombathelyi Elte-Szavári Egyetemi Központban rendezett berzsenyi konferencián. Az Elte Bújai János gyakorló általános iskola és gimnázium pedagógusa Körmenthez szoros szakmai és személyes kapcsolatokkal kötődik. 25 éven keresztül oktatotta a Kölcsey Ferenc gimnáziumban, ahol számos tehetséges diák pályáját segítette. A rangos szakmai elismerést 1981-ben alapította a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, és évente ítélik oda kiemelkedő oktatási teljesítményért. A hulladékszállítás időpontjának változására hívta fel a figyelmet Vasváron a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közleményében, amelyet az önkormányzat tett közzé közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a gyűjtőjárművek a korábbiaknál hamarabb is érkezhetnek. A szolgáltató arra kérte a lakosságot, hogy a hulladékszállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki a gyűjtőegyényeket az ingatlanok elé, hogy a szolgáltatás zavartalanul működhessen. Vajdahunyadról érkezett magyar óvodapedagógusokat fogadott a Körmendi dr. Batthyány Koret Mári óvoda és bölcsöde szakmai rendezvénye. Faragó Gábor a polgármester köszöntötte a vendégeket, hangsúlyozva bízik abban, hogy a Körmenden megismert módszereket, a magyar népművészetet, hagyományt és a kultúra értékeit a vajdahunyadi magyar nyelvi óvodai csoportokba is továbbítják majd. A program célja a testvérkapcsolatok kialakítása, a szakmai tapasztalat csere, valamint a közös kulturális élmények erősítése volt. Látványos élőképpel búcsúztatták Ferenc Csabát, az Égisz Körmend legendás játékosát a körmendi szurkolók a Pécs elleni bajnoki mérkőzés előtt. A 41. születésnapját vasárnap betöltött korábbi válogatott kosárlabdázó 25 év után ezen a találkozón lépett pályára utoljára aktív játékosként. A Körmend tábor már a mérkőzés kezdete előtt különleges koreográfiával tisztelgett a klubikon előtt, felidézve Ferenc Csaba páratlan pályafutását és a csapatnál eltöltött negyed évszázadot. Végig hű maradt a körmendi klubhoz és a magyar kosárlabda egyik legismertebb játékosává vált. Bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait is, Ruszin Szandi Romulus. Hozzátette, céljuk az, hogy korszerű, ütőképes és a magyar emberek biztonságát szolgáló honvédelmet építsenek, amelynek középpontjában az ember, a katona áll. A védelemgazdasági helyettes államtitkár Súlyok János, a jogi és igazgatási helyettes államtitkár Gálóczi Tömösvári Zsolt, a kiberbiztonsági helyettes államtitkár Kovács László vezérőrnagy, a védelem politikai és haderőfejlesztési helyettes államtitkár Szönyegi János, a humánpolitikai Barát Ernő dandártábornok. Kabinetfőnöknek a civil életből érkező Stefán Attillát kérte fel a miniszter, aki mellett Pálinkás Szilveszter százados lesz a kabinetfőnök helyettes. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfafélékké, valamint már a csalánfélékké és az útifűjé is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évéhez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netflix KazMT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartás a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. Két könyvet fogadott örökbe Krasznaholkai László a Szegedi Somogyi Könyvtárban. A tavaly irodalmi Nobel-díjjal elismert gyulai születésű író pénteken kapta meg a Szeged Város 2026-os évi díszpolgára címet. Szegeden mintegy két évtizede hagyomány, hogy a város új díszpolgára néhány a munkájához vagy érdeklődési köréhez kapcsolódó könyv jelképes gazdája lesz a könyvtár muzeális gyűjteményéből. A könyvek örökbefogadásának lehetőségével a Somogyi Könyvtár szorosabb és személyes kapcsolódást kíván kialakítani Szeged, a város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói és a könyvtár között. Az örökbefogadók hozzájárulhatnak egy-egy kötet restaurálásához.
1: Sporthírek.
2: A Vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Körmendi FC Csákány Doroszló eset fogadta. A mérkőzés gólzáporosan a körmendiek 8-2-es győzelmével zárult. A győzelemhez Zancsics, Szijjártó, Pergel 2-2, Tompek és Takács pedig 3-3 góllal járult hozzá.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma folytatódik a napos idő, de időnként megjelenő fátyolfelhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. Az északi a szelet sok felé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hosszabb ideig tart a forgalmi rendváltozás Szombathelyen a Rumi út és az elkerülő szakaszán. Az erdészet több területén is aszbesztszennyezést találtak. Jól szerepeltek a körmendi birkózók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hosszabb ideig tartó forgalmi rendváltozásra kell számítani Szombathelyen a Rumi út és az elkerülő szakaszán zajló útfelújítás miatt, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint ideiglenes jelzőlámpa irányítja a forgalmat, ugyanakkor a tapasztalatok alapján több közlekedő figyelmen kívül hagyja a tilos jelzést, ami nem csak a saját, hanem mások biztonságát is veszélyezteti, és jelentős torlódásokat okoz. A rendőrség arra kérte a járművezetőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. A hatóság azt javasolja az autósoknak, hogy lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat, ezzel is segítve a biztonságosabb és gördülékenyebb közlekedést. Szombathelyi Erdészeti ZRT több kezelésében lévő ingatlanon aszbesztszennyezést azonosított, ezért több helyszínen korlátozásokat és megelőző intézkedéseket vezetett be. Pogács Monika információi következnek.
2: Az elmúlt időszakban ökoturisztikai létesítményeknél, erdészeti utaknál és parkolóknál végeztek felméréseket az esetleges aszbeszt jelenlétének vizsgálatára. 6 helyszínen laboratóriumi vizsgálatok igazolták az aszbeszt jelenlétét, további területeken pedig még folyamatban vannak a mérések. Az érintett helyszínek között szerepel a Jeli Varázskert parkolója, a Csipkereki és Iványci Vadászház parkolója és bevezető útja, a Kőszegi Olmódi utca, valamint a Szakonyfalui és a Szentpéterfai Vadászház területe. A nagy látogatottságú Jeli Varázskertnél azonnali intézkedéseket vezettek be, az érintett területet lezárták és figyelmeztető jelzéseket helyeztek ki. A cél a porfelverődés és az aszbeszt szálak levegőbe kerülésének kockázata minimalizálása. A kisebb forgalmú, főként vadászházakhoz kapcsolódó helyszíneken sebességkorlátozást, forgalomcsillapító intézkedéseket és egyéb átmeneti korlátozásokat alkalmaznak. A társaság közlése szerint 5 helyszínen már megkezdődött a végleges műszaki megoldást jelentő felületi zárás előkészítése.
1: A Muraszombati Gimnázium meghívására vendégeskedett Szlovéniában a Körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium küldöttsége a két intézmény hosszú távú együttműködésének jegyében. A Körmendi Gimnáziumot Dörnes Kincső és Pap Gergely képviselte, akik vasi néptánc produkcióval léptek színpadra. A rendezvényhez kapcsolódó képzőművészeti kiállításon is bemutatkozhatott a körmendi iskola. A tárlat anyagát Jámbori Tamás tanár állította össze, jelenlegi és egykori diákok alkotásaiból. A kávé birkózó és a körmend versenyzői kiemelkedően szerepeltek a Győrben rendezett első Móra Kupa nemzetközi szabadfogású és grundbirkózó gálán. A viadalon 10 egyesület összesen 149 sportolója lépett szőnyegre. A körmendi klub 7 arany és 3 ezüstéremmel zárta a megmérettetést. A kávé birkózó SL Körmend az összesített pontversenyben az 5. helyet szerezte meg a 10 induló egyesület között. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel a tiszaújvárosi Olefin egy üzemben történt baleset körülményeinek kivizsgálására. A tájékoztatás szerint a vállalat továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljes körűen együttműködik. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is, tudatták. Közölték azt is, hogy a MOL folyamatos kapcsolatban van a miskolci és debreceni kórházzal. A vállalat 2 munkatársát hazaengedték a miskolci kórházból, 7 munkatárs további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil és javul, részletezték. Hangsúlyozták, hogy Magyarország üzemanyagellátását nem érinti az üzemi baleset. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hőségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájakon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére.
0: Sporthírek.
1: A Tuti Textil Körmend VS-e az Őri Szentpéter eset fogadta hétvégén. A Vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Tuti Textil Körmend VS-e az Őri Szentpéter eset fogadta. A meccs az őrségiek győzelmével zárult, a körmendi gólt Petrovic szerezte.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma folytatódik a napos idő, de időnként megjelenő fátyolfelhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. Az északi a szelet sok felé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Gyere hazudj nekem, mondd, hogy a barátom vagy, amit mondasz, egy

0: A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmendi és a világ hírei a 99.8-on.
1: Üzemel a párakapu Körmend főterén. Toldi Ferenc díjjal ismerték el Takács Marietta pedagógusi munkáját. Változik a hulladékszállítás időpontja Vasváron. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra üzemel a párakapu Körmend főterén, a nyári meleg beköszöntével közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna, a polgármester. A hűsítő berendezést a 30 fokos napi legmagasabb hőmérséklet miatt helyezték ismét üzembe, hogy enyhítse a belvárosban a kánikulát. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban is tartósan meleg várható a térségben, ezért a szakemberek fokozott folyadékpótlást javasolnak, és azt, hogy a déli órákban kerüljük a tűzőnapot. Toldi Ferenc díjjal ismerték el Takács Marietta pedagógusi munkásságát a szombathelyi Eltészavári Egyetemi Központban rendezett berzsenyi konferencián. Az ELTE Bújai János gyakorló általános iskola és gimnázium pedagógusa Körmendhez szoros szakmai és személyes kapcsolatokkal kötődik. 25 éven keresztül oktatotta a Kölcsei Ferenc gimnáziumban, ahol számos tehetséges diák pályáját segítette. A rangos szakmai elismerést 1981-ben alapította a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, és évente ítélik oda kiemelkedő oktatási teljesítményért. A hulladékszállítás időpontjának változására hívta fel a figyelmet Vasváron a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közleményében, amelyet az önkormányzat tett közzé közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a gyűjtőjárművek a korábbiaknál hamarabb is érkezhetnek. A szolgáltató arra kérte a lakosságot, hogy a hulladékszállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki a gyűjtőegyényeket az ingatlanok elé, hogy a szolgáltatás zavartalanul működhessen. Vajdahunyadról érkezett magyar óvodapedagógusokat fogadott a körmendi dr. Batthyány Koret Mária óvoda és bölcsöde szakmai rendezvénye. Faragó Gábor a polgármester köszöntötte a vendégeket, hangsúlyozva bízik abban, hogy a körmenden megismert módszereket, a magyar népművészetet, hagyományt és a kultúra értékeit a vajdahunyadi magyar nyelvi óvodai csoportokba is továbbítják majd. A program célja a testvérkapcsolatok kialakítása, a szakmai tapasztalat csere, valamint a közös kulturális élmények erősítése volt. Látványos élőképpel búcsúztatták Ferenc Csabát, az Égisz Körmend legendás játékosát a körmendi szurkolók a Pécs elleni bajnoki mérkőzés előtt. A 41. születésnapját vasárnap betöltött korábbi válogatott kosárlabdázó 25 év után ezen a találkozón lépett pályára utoljára aktív játékosként. A Körmend tábor már a mérkőzés kezdete előtt különleges koreográfiával tisztelgett a klubikon előtt, felidézve Ferenc Csaba páratlan pályafutását és a csapatnál eltöltött negyed évszázadot. Végig hű maradt a körmendi klubhoz, és a magyar kosárlabda egyik legismertebb játékosává vált. Bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait is, Ruszin Szandi Romulus. Hozzátette, céljuk az, hogy korszerű, ütőképes és a magyar emberek biztonságát szolgáló honvédelmet építsenek, amelynek középpontjában az ember, a katona áll. A védelemgazdasági helyettes államtitkár Súlyok János, a jogi és igazgatási helyettes államtitkár Gálóci Tömösvári Zsolt, a kiberbiztonsági helyettes államtitkár Kovács László vezérőrnagy, a védelem politikai és haderőfejlesztési helyettes államtitkár Szönyegi János, a humán politikai Barát Ernő dandártábornok. Kabinett főnöknek a civil életből érkező Stefán Attilát kérte fel a miniszter, aki mellett Pálinkás Szilveszter százados lesz a kabinett főnök helyettes. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfafélék, valamint már a csalánfélék és az útifűje is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a látszáró allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évéhez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix KazMT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartása a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. Két könyvet fogadott örökbe Krasznaholkai László a szegedi Somogyi Könyvtárban. A tavaly irodalmi Nobel-díjjal elismert gyulai születésű író pénteken kapta meg a Szeged Város 2026-os évi díszpolgára címet. Szegeden mintegy két évtizede hagyomány, hogy a város új díszpolgára néhány a munkájához vagy érdeklődési köréhez kapcsolódó könyv jelképes gazdája lesz a könyvtár muzeális gyűjteményéből. A könyvek örökbefogadásának lehetőségével a Somogyi Könyvtár szorosabb és személyes kapcsolódást kíván kialakítani Szeged, a város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói és a könyvtár között. Az örökbefogadók hozzájárulhatnak egy-egy kötet restaurálásához.
0: Sporthírek.
1: A Vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Körmendi FC Csákány Doroszló eset fogadta. A mérkőzés gólzáporosan a körmendiek 8-2-es győzelmével zárult. A győzelemhez Zancsics, Szijjártó, Pergel 2-2, Tompek és Takács pedig 3-3 góllal járult hozzá.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az észak-észak-nyugati, illetve a nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: 99.8. Rádhangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hosszabb ideig tart a forgalmi rendváltozás Szombathelyen a Rumi út és az elkerülő szakaszán. Az erdészet több területén is aszbesztszennyezést találtak. Jól szerepeltek a körmendi birkózók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hosszabb ideig tartó forgalmi rendváltozásra kell számítani Szombathelyen a Rumi út és az elkerülő szakaszán zajló útfelújítás miatt, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint ideiglenes jelzőlámpa irányítja a forgalmat, ugyanakkor a tapasztalatok alapján több közlekedő figyelmen kívül hagyja a tilos jelzést, ami nem csak a saját, hanem mások biztonságát is veszélyezteti, és jelentős torlódásokat okoz. A rendőrség arra kérte a járművezetőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. A hatóság azt javasolja az autósoknak, hogy lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat, ezzel is segítve a biztonságosabb és gördülékenyebb közlekedést. Szombathelyi Erdészeti ZRT több kezelésében lévő ingatlanon aszbesztszennyezést azonosított, ezért több helyszínen korlátozásokat és megelőző intézkedéseket vezetett be. Pogács Monika információi következnek.
2: Az elmúlt időszakban ökoturisztikai létesítményeknél, erdészeti utaknál és parkolóknál végeztek felméréseket az esetleges aszbeszt jelenlétének vizsgálatára. 6 helyszínen laboratóriumi vizsgálatok igazolták az aszbeszt jelenlétét, további területeken pedig még folyamatban vannak a mérések. Az érintett helyszínek között szerepel a Jeli Varázskert parkolója, a Csipkereki és Ivánci Vadászház parkolója és bevezető útja, a Kőszegi Olmódi utca, valamint a Szakonyfalui és a Szentpéterfai Vadászház területe. A nagy látogatottságú Jeli Varázskertnél azonnali intézkedéseket vezettek be, az érintett területet lezárták és figyelmeztető jelzéseket helyeztek ki. A cél a porfelverődés és az aszbeszt szálak levegőbe kerülésének kockázata minimalizálása. A kisebb forgalmú, főként vadászházakhoz kapcsolódó helyszíneken sebességkorlátozást, forgalomcsillapító intézkedéseket és egyéb átmeneti korlátozásokat alkalmaznak. A társaság közlése szerint 5 helyszínen már megkezdődött a végleges műszaki megoldást jelentő felületi zárás előkészítése.
1: A Muraszombati Gimnázium meghívására vendégeskedett Szlovéniában a Körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium küldöttsége a két intézmény hosszú távú együttműködésének jegyében. A Körmendi Gimnáziumot Dörnes Kincső és Pap Gergely képviselte, akik vasi néptánc produkcióval léptek színpadra. A rendezvényhez kapcsolódó képzőművészeti kiállításon is bemutatkozhatott a körmendi iskola. A tárlat anyagát Jámbori Tamás tanár állította össze jelenlegi és egykori diákok alkotásaiból. A kávé birkózó és a körmend versenyzői kiemelkedően szerepeltek a Győrben rendezett első Móra Kupa nemzetközi szabadfogású és grundbirkózó gálán. A viadalon 10 egyesület összesen 149 sportolója lépett szőnyegre. A körmendi klub 7 arany és 3 ezüstéremmel zárta a megmérettetést. A kávé birkózó SE körmend az összesített pontversenyben az 5. helyet szerezte meg a 10 induló egyesület között. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel a tiszaújvárosi Olefin egy üzemben történt baleset körülményeinek kivizsgálására. A tájékoztatás szerint a vállalat továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljes körűen együttműködik. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is, tudatták. Közölték azt is, hogy a MOL folyamatos kapcsolatban van a miskolci és debreceni kórházzal. A vállalat 2 munkatársát hazaengedték a miskolci kórházból, 7 munkatárs további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil és javul, részletezték. Hangsúlyozták, hogy Magyarország üzemanyagellátását nem érinti az üzemi baleset. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hőségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájékon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére.
0: Sporthírek.
1: A Tuti Textil Körmend VSE az Őri Szentpéteresét fogadta hétvégén. A Vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Tuti Textil Körmend VSE az Őri Szentpéteresét fogadta. A meccs az Őrségiek győzelmével zárult, a körmendi gólt Petrovics szerezte.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi-északnyugati, illetve a nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Üzemel a párakapu Körmend főterén. Toldi Ferenc díjjal ismerték el Takács Marietta pedagógusi munkáját. Változik a hulladékszállítás időpontja Vasváron. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra üzemel a párakapu Körmend főterén, a nyári meleg beköszöntével közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester. A hűsítő berendezést a 30 fokos napi legmagasabb hőmérséklet miatt helyezték ismét üzembe, hogy enyhítse a belvárosban a kánikulát. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban is tartósan meleg várható a térségben, ezért a szakemberek fokozott folyadékpótlást javasolnak, és azt, hogy a déli órákban kerüljük a tűzőnapot. Toldi Ferenc díjjal ismerték el Takács Marietta pedagógusi munkásságát a Szombathelyi Eltesz-Szavári Egyetemi Központban rendezett berzsenyi konferencián. Az ELTE Bújai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium pedagógusa Körmendhez szoros szakmai és személyes kapcsolatokkal kötődik. 25 éven keresztül oktatotta a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, ahol számos tehetséges diák pályáját segítette. A rangos szakmai elismerést 1981-ben alapította a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, és évente ítélik oda kiemelkedő oktatási teljesítményért. A hulladékszállítás időpontjának változására hívta fel a figyelmet Vasváron a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közleményében, amelyet az önkormányzat tett közzé közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a gyűjtőjárművek a korábbiaknál hamarabb is érkezhetnek. A szolgáltató arra kérte a lakosságot, hogy a hulladékszállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki a gyűjtőegyényeket az ingatlanok elé, hogy a szolgáltatás zavartalanul működhessen. Vajdahunyadról érkezett magyar óvodapedagógusokat fogadott a körmendi dr. Batthyány Koret Mária óvoda és bölcsöde szakmai rendezvénye. Faragó Gábor a polgármester köszöntötte a vendégeket, hangsúlyozva bízik abban, hogy a körmenden megismert módszereket, a magyar népművészetet, hagyományt és a kultúra értékeit a vajdahunyadi magyar nyelvi óvodai csoportokba is továbbítják majd. A program célja a testvérkapcsolatok kialakítása, a szakmai tapasztalat csere, valamint a közös kulturális élmények erősítése volt. Látványos élőképpel búcsúztatták Ferenc Csabát, az Égisz Körmend legendás játékosát a körmendi szurkolók a Pécs elleni bajnoki mérkőzés előtt. A 41. születésnapját vasárnap betöltött korábbi válogatott kosárlabdázó 25 év után ezen a találkozón lépett pályára utoljára aktív játékosként. A Körmend tábor már a mérkőzés kezdete előtt különleges koreográfiával tisztelgett a klubikon előtt, felidézve Ferenc Csaba páratlan pályafutását és a csapatnál eltöltött negyed évszázadot. Végig hű maradt a körmendi klubhoz, és a magyar kosárlabda egyik legismertebb játékosává vált. Bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait is, Ruszin Szandi Romulus. Hozzátette, céljuk az, hogy korszerű, ütőképes és a magyar emberek biztonságát szolgáló honvédelmet építsenek, amelynek középpontjában az ember, a katona áll. A védelemgazdasági helyettes államtitkár Súlyok János, a jogi és igazgatási helyettes államtitkár Gálóci Tömösvári Zsolt, a kiberbiztonsági helyettes államtitkár Kovács László vezérőrnagy, a védelem politikai és haderőfejlesztési helyettes államtitkár Szönyegi János, a humánpolitikai Barát Ernő dandártábornok. Kabinett főnöknek a civil életből érkező Stefán Attilát kérte fel a miniszter, aki mellett Pálinkás Szilveszter százados lesz a kabinett főnök helyettes. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfafélékké, valamint már a csalánféléké és az utifűje is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a látszáró allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évéhez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix KazMT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartása a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. Két könyvet fogadott örökbe Krasznahorkai László a Szegedi Somogyi Könyvtárban. A tavaly irodalmi Nobel-díjjal elismert gyulai születésű író pénteken kapta meg a Szeged Város 2026-os évi díszpolgára címet. Szegeden mintegy két évtizede hagyomány, hogy a város új díszpolgára néhány a munkájához vagy érdeklődési köréhez kapcsolódó könyv jelképes gazdája lesz a könyvtár muzeális gyűjteményéből. A könyvek örökbefogadásának lehetőségével a Somogyi Könyvtár szorosabb és személyes kapcsolódást kíván kialakítani Szeged, a város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói és a könyvtár között. Az örökbefogadók hozzájárulhatnak egy-egy kötet restaurálásához.
0: Sporthírek.
1: A Vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Körmendi FC Csákány Doroszló eset fogadta. A mérkőzés gólzáporosan a körmendiek 8-2-es győzelmével zárult. A győzelemhez Zancsics, Szijjártó, Pergel 2-2, Tompek és Takács pedig 3-3 góllal járult hozzá.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi-északnyugati, illetve a nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hosszabb ideig tart a forgalmi rendváltozás Szombathelyen a Rumi út és az elkerülő szakaszán. Az erdészet több területén is aszbesztszennyezést találtak. Jól szerepeltek a körmendi birkózók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hosszabb ideig tartó forgalmi rendváltozásra kell számítani Szombathelyen a Rumi út és az elkerülő szakaszán zajló útfelújítás miatt, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint ideiglenes jelzőlámpa irányítja a forgalmat, ugyanakkor a tapasztalatok alapján több közlekedő figyelmen kívül hagyja a tilos jelzést, ami nem csak a saját, hanem mások biztonságát is veszélyezteti, és jelentős torlódásokat okoz. A rendőrség arra kérte a járművezetőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. A hatóság azt javasolja az autósoknak, hogy lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat, ezzel is segítve a biztonságosabb és gördülékenyebb közlekedést. Szombathelyi Erdészeti ZRT több kezelésében lévő ingatlanon aszbesztszennyezést azonosított, ezért több helyszínen korlátozásokat és megelőző intézkedéseket vezetett be. Pogács Monika információi következnek.
2: Az elmúlt időszakban ökoturisztikai létesítményeknél, erdészeti utaknál és parkolóknál végeztek felméréseket az esetleges aszbeszt jelenlétének vizsgálatára. 6 helyszínen laboratóriumi vizsgálatok igazolták az aszbeszt jelenlétét, további területeken pedig még folyamatban vannak a mérések. Az érintett helyszínek között szerepel a Jeli Varázskert parkolója, a Csipkereki és Ivánci Vadászház parkolója és bevezető útja, a Kőszegi Olmódi utca, valamint a Szakonyfalui és a Szentpéterfai Vadászház területe. A nagy látogatottságú Jeli Varázskertnél azonnal intézkedéseket vezettek be, az érintett területet lezárták és figyelmeztető jelzéseket helyeztek ki. A cél a porfelverődés és az aszbeszt szálak levegőkbe kerülésének kockázata minimalizálása. A kisebb forgalmú főként vadászházakhoz kapcsolódó helyszíneken sebességkorlátozást, forgalomcsillapító intézkedéseket és egyéb átmeneti korlátozásokat alkalmaznak. A társaság közlése szerint 5 helyszínen már megkezdődött a végleges műszaki megoldást jelentő felületi zárás előkészítése.
1: A Muraszombati Gimnázium meghívására vendégeskedett Szlovéniában a Körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium küldöttsége a két intézmény hosszú távú együttműködésének jegyében. A Körmendi Gimnáziumot Dörnes Kincső és Pap Gergely képviselte, akik vasi néptánc produkcióval léptek színpadra. A rendezvényhez kapcsolódó képzőművészeti kiállításon is bemutatkozhatott a körmendi iskola. A tárlat anyagát Jámbori Tamás tanár állította össze, jelenlegi és egykori diákok alkotásaival. A kávé birkózó és a körmend versenyzői kiemelkedően szerepeltek a Győrben rendezett első Móra Kupa nemzetközi szabadfogású és grundbirkózó gálán. A viadalon 10 egyesület összesen 149 sportolója lépett szőnyegre. A körmendi klub 7 arany és 3 ezüst éremmel zárta a megmérettetést. A kávé birkózó ese körmend az összesített pontversenyben az 5. helyet szerezte meg a 10 induló egyesület között. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel a tiszaújvárosi Olefin egy üzemben történt baleset körülményeinek kivizsgálására. A tájékoztatás szerint a vállalat továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljes körűen együttműködik. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is, tudatták. Közölték azt is, hogy a MOL folyamatos kapcsolatban van a miskolci és debreceni kórházzal. A vállalat 2 munkatársát hazaengedték a miskolci kórházból, 7 munkatárs további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil és javul, részletezték. Hangsúlyozták, hogy Magyarország üzemanyagellátását nem érinti az üzemi baleset. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hőségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájékon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére.
0: Sporthírek.
1: A Tuti Textil Körmend VSE az Őri Szentpéter eset fogadta hétvégén. A Vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Tuti Textil Körmend VSE az Őri Szentpéter eset fogadta. A meccs az őrségiek győzelmével zárult, a körmendi gólt Petrovics szerezte.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi-északnyugati, illetve a nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. Görmend FM. Rákhangolva. Görmend FM. A görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

0: estél. Itt várlak, hol a csillagok pont a mi utunk mutatják. Ízzunk éjszakákon át.
1: 99.8. 99.8.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Üzemel a Párakapu Görmend főterén. Toldi Ferenc díjjal ismerték el Takács Marietta pedagógusi munkáját. Változik a hulladékszállítás időpontja Vasváron. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra üzemel a Párakapu Görmend főterén, a nyári meleg beköszöntével közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester. A hűsítő berendezést a 30 fokos napi legmagasabb hőmérséklet miatt helyezték ismét üzembe, hogy enyhítse a belvárosban a kánikulát. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban is tartósan meleg várható a térségben, ezért a szakemberek fokozott folyadékpótlást javasolnak, és azt, hogy a déli órákban kerüljük a tűzőnapot. Toldi Ferenc díjjal ismerték el Takács Marietta pedagógusi munkásságát a Szombathelyi ELTE Szavári Egyetemi Központban rendezett berzsenyi konferencián. Az ELTE Bújai János gyakorló általános iskola és gimnázium pedagógusa Görmendhez szoros szakmai és személyes kapcsolatokkal kötődik. 25 éven keresztül oktatotta a Kölcsey Ferenc gimnáziumban, ahol számos tehetséges diák pályáját segítette. A rangos szakmai elismerést 1981-ben alapította a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, és évente ítélik oda kiemelkedő oktatási teljesítményért. A hulladékszállítás időpontjának változására hívta fel a figyelmet Vasváron a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közleményében, amelyet az önkormányzat tett közzé közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a gyűjtőjárművek a korábbiaknál hamarabb is érkezhetnek. A szolgáltató arra kérte a lakosságot, hogy a hulladékszállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki a gyűjtőegyényeket az ingatlanok elé, hogy a szolgáltatás zavartalanul működhessen. Vajdahunyadról érkezett magyar óvodapedagógusokat fogadott a Görmendi dr. Batthyány Koret Mária óvoda és bölcsöde szakmai rendezvénye. Faragó Gábor a polgármester köszöntötte a vendégeket, hangsúlyozva bízik abban, hogy a Görmenden megismert módszereket, a magyar népművészetet, hagyományt és a kultúra értékeit a vajdahunyadi magyar nyelvi óvodai csoportokba is továbbítják majd. A program célja a testvérkapcsolatok kialakítása, a szakmai tapasztalat csere, valamint a közös kulturális élmények erősítése volt. Látványos élőképpel búcsúztatták Ferenc Csabát, az Égisz Görmend legendás játékosát a görmendi szurkolók a Pécs elleni bajnoki mérkőzés előtt. A 41. születésnapját vasárnap betöltött korábbi válogatott kosárlabdázó 25 év után ezen a találkozón lépett pályára utoljára aktív játékosként. A Görmend tábor már a mérkőzés kezdete előtt különleges koreográfiával tisztelgett a klubikon előtt, felidézve Ferenc Csaba páratlan pályafutását és a csapatnál eltöltött negyed évszázadot. Végig hű maradt a görmendi klubhoz, és a magyar kosárlabda egyik legismertebb játékosává vált. Bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait is, Ruszin Szandi Romulus. Hozzátette, céljuk az, hogy korszerű, ütőképes és a magyar emberek biztonságát szolgáló honvédelmet építsenek, amelynek középpontjában az ember, a katona áll. A védelemgazdasági helyettes államtitkár Súlyok János, a jogi és igazgatási helyettes államtitkár Gálóci Tömösvári Zsolt, a kiberbiztonsági helyettes államtitkár Kovács László vezérőrnagy, a védelem politikai és haderőfejlesztési helyettes államtitkár Szönyegi János, a humán politikai Barát Ernő dandártábornok. Kabinetfőnöknek a civil életből érkező Stefán Attilát kérte fel a miniszter, aki mellett Pálinkás Szilveszter százados lesz a kabinetfőnök helyettes. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfafélékké, valamint már a csalánfélékké és az utifűje is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évéhez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix Kazentével. Továbbra sincs pontos nyilvántartás a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján a 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. Két könyvet fogadott örökbe Krasznahorkai László a Szegedi Somogyi Könyvtárban. A tavaly irodalmi Nobel-díjjal elismert gyulai születésű író pénteken kapta meg a Szeged Város 2026-os évi díszpolgára címet. Szegeden mintegy két évtizede hagyomány, hogy a város új díszpolgára néhány a munkájához vagy érdeklődési köréhez kapcsolódó könyv jelképes gazdája lesz a könyvtár muzeális gyűjteményéből. A könyvek örökbefogadásának lehetőségével a Somogyi Könyvtár szorosabb és személyes kapcsolódást kíván kialakítani Szeged, a város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói és a könyvtár között. Az örökbefogadók hozzájárulhatnak egy-egy kötet restaurálásához.
0: Sporthírek.
1: A Vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Körmendi FC Csákány Doroszló eset fogadta. A mérkőzés gólzáporosan a körmendiek 8-2-es győzelmével zárult. A győzelemhez Zancsics, Szijjártó, Pergel 2-2, Tompek és Takács pedig 3-3 góllal járult hozzá.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi-északnyugati, illetve a nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak montrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se

0: Hazai turné. Naponta 260 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Várj, nézd csak körbe, hogy merre jársz. Most

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hosszabb ideig tart a forgalmi rendváltozás Szombathelyen a Rumi út és az elkerülő szakaszán. Az erdészet több területén is aszbesztszennyezést találtak. Jól szerepeltek a körmendi birkózók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hosszabb ideig tartó forgalmi rendváltozásra kell számítani Szombathelyen a Rumi út és az elkerülő szakaszán zajló útfelújítás miatt, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint ideiglenes jelzőlámpa irányítja a forgalmat, ugyanakkor a tapasztalatok alapján több közlekedő figyelmen kívül hagyja a tilos jelzést, ami nem csak a saját, hanem mások biztonságát is veszélyezteti, és jelentős torlódásokat okoz. A rendőrség arra kérte a járművezetőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. A hatóság azt javasolja az autósoknak, hogy lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat, ezzel is segítve a biztonságosabb és gördülékenyebb közlekedést. Szombathelyi Erdészeti ZRT több kezelésében lévő ingatlanon aszbesztszennyezést azonosított, ezért több helyszínen korlátozásokat és megelőző intézkedéseket vezetett be. Pogács Monika információi következnek.
2: Az elmúlt időszakban ökoturisztikai létesítményeknél, erdészeti utaknál és parkolóknál végeztek felméréseket az esetleges aszbeszt jelenlétének vizsgálatára. 6 helyszínen laboratóriumi vizsgálatok igazolták az aszbeszt jelenlétét, további területeken pedig még folyamatban vannak a mérések. Az érintett helyszínek között szerepel a Jeli Varázskert parkolója, a Csipkereki és Ivánci Vadászház parkolója és bevezető útja, a Kőszegi Olmódi utca, valamint a Szakonyfalui és a Szentpéterfai Vadászház területe. A nagy látogatottságú Jeli Varázskertnél azonnal intézkedéseket vezettek be, az érintett területet lezárták és figyelmeztető jelzéseket helyeztek ki. A cél a porfelverődés és az aszbeszt szálak levegőkbe kerülésének kockázata minimalizálása. A kisebb forgalmú, főként vadászházakhoz kapcsolódó helyszíneken sebességkorlátozást, forgalomcsillapító intézkedéseket és egyéb átmeneti korlátozásokat alkalmaznak. A társaság közlése szerint 5 helyszínen már megkezdődött a végleges műszaki megoldást jelentő felületi zárás előkészítése.
1: A Muraszombati Gimnázium meghívására vendégeskedett Szlovéniában a Körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium küldöttsége a két intézmény hosszú távú együttműködésének jegyében. A Körmendi Gimnáziumot Dörnes Kincső és Pap Gergely képviselte, akik vasi néptánc produkcióval léptek színpadra. A rendezvényhez kapcsolódó képzőművészeti kiállításon is bemutatkozhatott a körmendi iskola. A tárlat anyagát Jámbori Tamás tanár állította össze, jelenlegi és egykori diákok alkotásaiból. A kávé birkózó és a körmend versenyzői kiemelkedően szerepeltek a Győrben rendezett első Móra Kupa nemzetközi szabadfogású és grundbirkózó gálán. A viadalon 10 egyesület összesen 149 sportolója lépett szőnyegre. A körmendi klub 7 arany és 3 ezüst éremmel zárta a megmérettetést. A kávé birkózó ese körmend az összesített pontversenyben az 5. helyet szerezte meg a 10 induló egyesület között. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel a tiszaújvárosi Olefin egy üzemben történt baleset körülményeinek kivizsgálására. A tájékoztatás szerint a vállalat továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljes körűen együttműködik. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is, tudatták. Közölték azt is, hogy a MOL folyamatos kapcsolatban van a miskolci és debreceni kórházzal. A vállalat 2 munkatársát hazaengedték a miskolci kórházból, 7 munkatárs további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil és javul, részletezték. Hangsúlyozták, hogy Magyarország üzemanyagellátását nem érinti az üzemi baleset. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hőségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájakon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére.
0: Sporthírek.
1: A Tuti Textil Körmend VSE az Őri Szentpéter eset fogadta hétvégén. A Vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Tuti Textil Körmend VSE az Őri Szentpéter eset fogadta. A meccs az őrségiek győzelmével zárult, a körmendi gólt Petrovics szerezte.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi-északnyugati, illetve a nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Üzemel a párakapu Görmend főterén. Toldi Ferenc díjjal ismerték el Takács Marietta pedagógusi munkáját. Változik a hulladékszállítás időpontja Vasváron. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra üzemel a párakapu Görmend főterén, a nyári meleg beköszöntével közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna, a polgármester. A hűsítő berendezést a 30 fokos napi legmagasabb hőmérséklet miatt helyezték ismét üzembe, hogy enyhítse a belvárosban a kánikulát. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban is tartósan meleg várható a térségben, ezért a szakemberek fokozott folyadékpótlást javasolnak, és azt, hogy a déli órákban kerüljük a tűzőnapot. Toldi Ferenc díjjal ismerték el Takács Marietta pedagógusi munkásságát a Szombathelyi Eltészavári Egyetemi Központban rendezett berzsenyi konferencián. Az ELTE Bújai János gyakorló általános iskola és gimnázium pedagógusa Görmendhez szoros szakmai és személyes kapcsolatokkal kötődik. 25 éven keresztül oktatotta a Kölcsey Ferenc gimnáziumban, ahol számos tehetséges diák pályáját segítette. A rangos szakmai elismerést 1981-ben alapította a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, és évente ítélik oda kiemelkedő oktatási teljesítményért. A hulladékszállítás időpontjának változására hívta fel a figyelmet Vasváron a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közleményében, amelyet az önkormányzat tett közzé közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a gyűjtőjárművek a korábbiaknál hamarabb is érkezhetnek. A szolgáltató arra kérte a lakosságot, hogy a hulladékszállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki a gyűjtőegyényeket az ingatlanok elé, hogy a szolgáltatás zavartalanul működhessen. Vajdahunyadról érkezett magyar óvodapedagógusokat fogadott a Görmendi dr. Batthyány Koret Mária óvoda és bölcsöde szakmai rendezvénye. Faragó Gábor a polgármester köszöntötte a vendégeket, hangsúlyozva bízik abban, hogy a Görmenden megismert módszereket, a magyar népművészetet, hagyományt és a kultúra értékeit a vajdahunyadi magyar nyelvi óvodai csoportokba is továbbítják majd. A program célja a testvérkapcsolatok kialakítása, a szakmai tapasztalat csere, valamint a közös kulturális élmények erősítése volt. Látványos élőképpel búcsúztatták Ferenc Csabát, az Égisz Görmend legendás játékosát a görmendi szurkolók a Pécs elleni bajnoki mérkőzés előtt. A 41. születésnapját vasárnap betöltött korábbi válogatott kosárlabdázó 25 év után ezen a találkozón lépett pályára utoljára aktív játékosként. A Görmend tábor már a mérkőzés kezdete előtt különleges koreográfiával tisztelgett a klubikon előtt, felidézve Ferenc Csaba páratlan pályafutását és a csapatnál eltöltött negyed évszázadot. Végig hű maradt a görmendi klubhoz, és a magyar kosárlabda egyik legismertebb játékosává vált. Bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait is, Ruszin Szandi Romulus. Hozzátette, céljuk az, hogy korszerű, ütőképes és a magyar emberek biztonságát szolgáló honvédelmet építsenek, amelynek középpontjában az ember, a katona áll. A védelemgazdasági helyettes államtitkár Súlyok János, a jogi és igazgatási helyettes államtitkár Gálóci Tömösvári Zsolt, a kiberbiztonsági helyettes államtitkár Kovács László vezérőrnagy, a védelem politikai és haderőfejlesztési helyettes államtitkár Szönyegi János, a humánpolitikai Barát Ernő dandártábornok. Kabinett főnöknek a civil életből érkező Stefán Attilát kérte fel a miniszter, aki mellett Pálinkás Szilveszter százados lesz a kabinett főnök helyettes. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfafélék, valamint már a csalánfélék és az útifűje is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a látszáró allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évéhez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix KazMT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartása a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. Két könyvet fogadott örökbe Krasznaholkai László a Szegedi Somogyi Könyvtárban. A tavaly irodalmi Nobel-díjjal elismert gyulai születésű író pénteken kapta meg a Szeged Város 2026-os évi díszpolgára címet. Szegeden mintegy két évtizede hagyomány, hogy a város új díszpolgára néhány a munkájához vagy érdeklődési köréhez kapcsolódó könyv jelképes gazdája lesz a könyvtár muzeális gyűjteményéből. A könyvek örökbefogadásának lehetőségével a Somogyi Könyvtár szorosabb és személyes kapcsolódást kíván kialakítani Szeged, a város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói és a könyvtár között. Az örökbefogadók hozzájárulhatnak egy-egy kötet restaurálásához.
0: Sporthírek.
1: A Vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Körmendi FC Csákány Doroszló eset fogadta. A mérkőzés gólzáporosan a körmendiek 8-2-es győzelmével zárult. A győzelemhez Zancsics, Szijjártó, Pergel 2-2, Tompek és Takács pedig 3-3 góllal járult hozzá.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délután 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi-északnyugati, illetve a nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfangolva.
1: Egészben lenyel, de nem érzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonoszt, a gonosz. Ha nincsen úgy kényelmesebb, vedd észre magad, ahogy lélegezted. A szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság. Néha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én.

Kegyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés. Úgy sem tudhatod, a örökké is élsz, hogy hogyan kéne, most nem holnap mi lesz, a tegnap.

0: 99.8. Rád hangolva.
1: Néha túl magas az ég, néha túl mély a szakadék. Színes nappalok után nem sokára jön az ég. Sokan látnak, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd van, aki folyton csak menekül. Reszketve ébredni egy csúfos kis szobában, a

0: 99.8 Körmend rádiója. Ráfongolva. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hosszabb ideig tart a forgalmi rendváltozás Szombathelyen a Rumi út és az elkerülő szakaszán. Az erdészet több területén is aszbesztszennyezést találtak. Jól szerepeltek a körmendi birkózók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hosszabb ideig tartó forgalmi rendváltozásra kell számítani Szombathelyen a Rumi út és az elkerülő szakaszán zajló útfelújítás miatt, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint ideiglenes jelzőlámpa irányítja a forgalmat, ugyanakkor a tapasztalatok alapján több közlekedő figyelmen kívül hagyja a tilos jelzést, ami nem csak a saját, hanem mások biztonságát is veszélyezteti, és jelentős torlódásokat okoz. A rendőrség arra kérte a járművezetőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. A hatóság azt javasolja az autósoknak, hogy lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat, ezzel is segítve a biztonságosabb és gördülékenyebb közlekedést. Szombathelyi Erdészeti ZRT több kezelésében lévő ingatlanon aszbesztszennyezést azonosított, ezért több helyszínen korlátozásokat és megelőző intézkedéseket vezetett be. Pogács Monika információi következnek.
2: Az elmúlt időszakban ökoturisztikai létesítményeknél, erdészeti utaknál és parkolóknál végeztek felméréseket az esetleges aszbeszt jelenlétének vizsgálatára. 6 helyszínen laboratóriumi vizsgálatok igazolták az aszbeszt jelenlétét, további területeken pedig még folyamatban vannak a mérések. Az érintett helyszínek között szerepel a Jeli Varázskert parkolója, a Csipkereki és Ivánci Vadászház parkolója és bevezető útja, a Kőszegi Olmódi utca, valamint a Szakonyfalui és a Szentpéterfai Vadászház területe. A nagy látogatottságú Jeli Varázskertnél azonnal intézkedéseket vezettek be, az érintett területet lezárták és figyelmeztető jelzéseket helyeztek ki. A cél a porfelverődés és az aszbeszt szálak levegőbe kerülésének kockázata minimalizálása. A kisebb forgalmú, főként vadászházakhoz kapcsolódó helyszíneken sebességkorlátozást, forgalomcsillapító intézkedéseket és egyéb átmeneti korlátozásokat alkalmaznak. A társaság közlése szerint 5 helyszínen már megkezdődött a végleges műszaki megoldást jelentő felületi zárás előkészítése.
1: A Muraszombati Gimnázium meghívására vendégeskedett Szlovéniában a Körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium küldöttsége a két intézmény hosszú távú együttműködésének jegyében. A Körmendi Gimnáziumot Dörnes Kincső és Pap Gergely képviselte, akik vasi néptánc produkcióval léptek színpadra. A rendezvényhez kapcsolódó képzőművészeti kiállításon is bemutatkozhatott a körmendi iskola. A tárlat anyagát Jámbori Tamás tanár állította össze, jelenlegi és egykori diákok alkotásaiból. A kávé birkózó és a körmend versenyzői kiemelkedően szerepeltek a Győrben rendezett első Móra Kupa nemzetközi szabadfogású és grundbirkózó gálán. A viadalon 10 egyesület összesen 149 sportolója lépett szőnyegre. A körmendi klub 7 arany és 3 ezüst éremmel zárta a megmérettetést. A kávé birkózó SL Körmend az összesített pontversenyben az 5. helyet szerezte meg a 10 induló egyesület között. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel a tiszaújvárosi Olefin 1 üzemben történt baleset körülményeinek kivizsgálására. A tájékoztatás szerint a vállalat továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljes körűen együttműködik. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is, tudatták. Közölték azt is, hogy a MOL folyamatos kapcsolatban van a miskolci és debreceni kórházzal. A vállalat 2 munkatársát hazaengedték a miskolci kórházból, 7 munkatárs további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil és javul, részletezték. Hangsúlyozták, hogy Magyarország üzemanyagellátását nem érinti az üzemi baleset. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hűségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájakon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére.
0: Sporthírek.
1: A Tuti Textil Körmend VSE az Őri Szentpéteresét fogadta hétvégén. A Vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Tuti Textil Körmend VSE az Őri Szentpéteresét fogadta. A meccs az őrségiek győzelmével zárult, a körmendi gólt Petrovic szerezte.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi-északnyugati, illetve a nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. 99.8. Körment rádiója. Ráfangolva. I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes, never stolen by nobody. And they flicker to the future for a moment I could picture. Then you touch me and I come back and we're talking on the staircase. Körmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Üzemel a Párakapu Körmend főterén. Toldi Ferenc díjjal ismerték el Takács Marietta pedagógusi munkáját. Változik a hulladékszállítás időpontja Vasváron. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra üzemel a Párakapu Körmend főterén, a nyári melet beköszöntével közölte közösségi oldalán dr. Szabó Barna polgármester. A hűsítő berendezést a 30 fokos napi legmagasabb hőmérséklet miatt helyezték ismét üzembe, hogy enyhítse a belvárosban a kánikulát. A meteorológiai előrejelzések szerint a következő napokban is tartósan meleg várható a térségben, ezért a szakemberek fokozott folyadékpótlást javasolnak, és azt, hogy a déli órákban kerüljük a tűzőnapot. Toldi Ferenc díjjal ismerték el Takács Marietta pedagógusi munkásságát a szombathelyi Eltészavári Egyetemi Központban rendezett berzsenyi konferencián. Az ELTE Bújai János gyakorló általános iskola és gimnázium pedagógusa Körmendhez szoros szakmai és személyes kapcsolatokkal kötődik. 25 éven keresztül oktatotta a Kölcsey Ferenc gimnáziumban, ahol számos tehetséges diák pályáját segítette. A rangos szakmai elismerést 1981-ben alapította a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, és évente ítélik oda kiemelkedő oktatási teljesítményért. A hulladékszállítás időpontjának változására hívta fel a figyelmet Vasváron a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Közleményében, amelyet az önkormányzat tett közzé közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a gyűjtőjárművek a korábbiaknál hamarabb is érkezhetnek. A szolgáltató arra kérte a lakosságot, hogy a hulladékszállítás napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék ki a gyűjtőegyényeket az ingatlanok elé, hogy a szolgáltatás zavartalanul működhessen. Vajdahunyadról érkezett magyar óvodapedagógusokat fogadott a körmendi dr. Batthyány Koret Mária óvoda és bölcsöde szakmai rendezvénye. Faragó Gábor a polgármester köszöntötte a vendégeket, hangsúlyozva bízik abban, hogy a körmenden megismert módszereket, a magyar népművészetet, hagyományt és a kultúra értékeit a vajdahunyadi magyar nyelvi óvodai csoportokba is továbbítják majd. A program célja a testvérkapcsolatok kialakítása, a szakmai tapasztalat csere, valamint a közös kulturális élmények erősítése volt. Látványos élőképpel búcsúztatták Ferenc Csabát, az Égisz Körmend legendás játékosát a körmendi szurkolók a Pécs elleni bajnoki mérkőzés előtt. A 41. születésnapját vasárnap betöltött korábbi válogatott kosárlabdázó 25 év után ezen a találkozón lépett pályára utoljára aktív játékosként. A Körmend tábor már a mérkőzés kezdete előtt különleges koreográfiával tisztelgett a klubikon előtt, felidézve Ferenc Csaba páratlan pályafutását és a csapatnál eltöltött negyed évszázadot. Végig hű maradt a körmendi klubhoz, és a magyar kosárlabda egyik legismertebb játékosává vált. Bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait is, Ruszin Szandi Romulus. Hozzátette, céljuk az, hogy korszerű, ütőképes és a magyar emberek biztonságát szolgáló honvédelmet építsenek, amelynek középpontjában az ember, a katona áll. A védelemgazdasági helyettes államtitkár Súlyok János, a jogi és igazgatási helyettes államtitkár Gálóci Tömösvári Zsolt, a kiberbiztonsági helyettes államtitkár Kovács László vezérőrnagy, a védelem politikai és haderőfejlesztési helyettes államtitkár Szönyegi János, a humánpolitikai Barát Ernő dandártábornok. Kabinetfőnöknek a civil életből érkező Stefán Attilát kérte fel a miniszter, aki mellett Pálinkás Szilveszter százados lesz a kabinetfőnök helyettes. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfafélékké, valamint már a csalánfélékké és az útifűjé is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyisérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évéhez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix KazMT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartás a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. Két könyvet fogadott örökbe Krasznahorkai László a Szegedi Somogyi Könyvtárban. A tavaly irodalmi Nobel-díjjal elismert gyulai születésű író pénteken kapta meg a Szeged Város 2026-os évi díszpolgára címet. Szegeden mintegy két évtizede hagyomány, hogy a város új díszpolgára néhány a munkájához vagy érdeklődési köréhez kapcsolódó könyv jelképes gazdája lesz a könyvtár muzeális gyűjteményéből. A könyvek örökbefogadásának lehetőségével a Somogyi Könyvtár szorosabb és személyes kapcsolódást kíván kialakítani Szeged, a város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói és a könyvtár között. Az örökbefogadók hozzájárulhatnak egy-egy kötet restaurálásához.
0: Sporthírek.
1: A Vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Körmendi FC Csákány Doroszló eset fogadta. A mérkőzés gólzáporosan a körmendiek 8-2-es győzelmével zárult. A győzelemhez Zancsics, Szijjártó, Pergel 2-2, Tompek és Takács pedig 3-3 góllal járult hozzá.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi-északnyugati, illetve a nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: belicsen ki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk valamit a semmiből.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Hosszabb ideig tart a forgalmi rendváltozás Szombathelyen a Rumi út és az elkerülő szakaszán. Az erdészet több területén is aszbesztszennyezést találtak. Jól szerepeltek a körmendi birkózók. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hosszabb ideig tartó forgalmi rendváltozásra kell számítani Szombathelyen a Rumi út és az elkerülő szakaszán zajló útfelújítás miatt, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint ideiglenes jelzőlámpa irányítja a forgalmat, ugyanakkor a tapasztalatok alapján több közlekedő figyelmen kívül hagyja a tilos jelzést, ami nem csak a saját, hanem mások biztonságát is veszélyezteti, és jelentős torlódásokat okoz. A rendőrség arra kérte a járművezetőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. A hatóság azt javasolja az autósoknak, hogy lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat, ezzel is segítve a biztonságosabb és gördülékenyebb közlekedést. Szombathelyi Erdészeti ZRT több kezelésében lévő ingatlanon aszbesztszennyezést azonosított, ezért több helyszínen korlátozásokat és megelőző intézkedéseket vezetett be. Fogács Monika információi következnek.
2: Az elmúlt időszakban ökoturisztikai létesítményeknél, erdészeti utaknál és parkolóknál végeztek felméréseket az esetleges aszbeszt jelenlétének vizsgálatára. 6 helyszínen laboratóriumi vizsgálatok igazolták az aszbeszt jelenlétét, további területeken pedig még folyamatban vannak a mérések. Az érintett helyszínek között szerepel a Jeli Varázskert parkolója, a Csipkereki és Ivánci Vadászház parkolója és bevezető útja, a Kőszegi Olmódi utca, valamint a Szakonyfalui és a Szentpéterfai Vadászház területe. A nagy látogatottságú Jeli Varázskertnél azonnal intézkedéseket vezettek be, az érintett területet lezárták és figyelmeztető jelzéseket helyeztek ki. A cél a porfelverődés és az aszbeszt szálak levegőbe kerülésének kockázata minimalizálása. A kisebb forgalmú, főként vadászházakhoz kapcsolódó helyszíneken sebességkorlátozást, forgalomcsillapító intézkedéseket és egyéb átmeneti korlátozásokat alkalmaznak. A társaság közlése szerint 5 helyszínen már megkezdődött a végleges műszaki megoldást jelentő felületi zárás előkészítése.
1: A Muraszombati Gimnázium meghívására vendégeskedett Szlovéniában a Körmendi Kölcsei Ferenc Gimnázium küldöttsége a két intézmény hosszú távú együttműködésének jegyében. A Körmendi Gimnáziumot Dörnes Kincső és Pap Gergely képviselte, akik vasi néptánc produkcióval léptek színpadra. A rendezvényhez kapcsolódó képzőművészeti kiállításon is bemutatkozhatott a körmendi iskola. A tárlat anyagát Jámbori Tamás tanár állította össze jelenlegi és egykori diákok alkotásaiból. A kávé birkózó és a körmend versenyzői kiemelkedően szerepeltek a Győrben rendezett első Móra Kupa nemzetközi szabadfogású és grundbirkózó gálán. A viadalon 10 egyesület összesen 149 sportolója lépett szőnyegre. A körmendi klub 7 arany és 3 ezüst éremmel zárta a megmérettetést. A kávé birkózó SE Körmend az összesített pontversenyben az 5. helyet szerezte meg a 10 induló egyesület között. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel a tiszaújvárosi Olefin 1 üzemben történt baleset körülményeinek kivizsgálására. A tájékoztatás szerint a vállalat továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljes körűen együttműködik. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is, tudatták. Közölték azt is, hogy a MOL folyamatos kapcsolatban van a miskolci és debreceni kórházzal. A vállalat 2 munkatársát hazaengedték a miskolci kórházból, 7 munkatárs további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil és javul, részletezték. Hangsúlyozták, hogy Magyarország üzemanyagellátását nem érinti az üzemi baleset. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hőségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájékon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére.
0: Sporthírek.
1: A Tuti Textil Körmend VSE az Őri Szentpéter eset fogadta hétvégén. A Vármegyei másodosztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában a Tuti Textil Körmend VSE az Őri Szentpéter eset fogadta. A meccs az őrségiek győzelmével zárult, a körmendi gólt Petrovics szerezte.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi-északnyugati, illetve a nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

ez nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon.

vonz az ellentét. Nem kell szembeszéd, a szám az nem beszél. Csak forog a gép, és égnek az abron. Csak ahogy a feneket tekerted letaglózott. Nem sűrűn tangózok, de miattad a cipőmet lakkozom. Úgy lennék most melletted vízszintes, mert amit itt kiraksz, az mind tízes. Legyünk ma este pingvinek, bújjunk össze így intimebb. Ez nem az Antarktisz, ez a belváros. És ha valaki hazavisz, nem bánom. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narálom.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Országszerte meleg az idő, kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, földrengés volt a Dalmáciában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevi hadiüzemek, valamint az ukrán döntéshozatali központok elleni támadásokat helyezett kilátásba az orosz külügyminisztérium a Sztárobilszki szakközépiskolát ért ukrán dróntámadás után. Az ukrán fővárosban élő külföldieket felszólították, hogy hagyják el a várost. Az elcsatolt Luhanszki régióban lévő kollégiumot péntekre virradóra érte találat, 21 tizenéves diák meghalt, 42-en megsebesültek. Mágneses aknákat találtak az orosz hatóságok egy gázszállító hajón, közölte az orosz szövetségi biztonsági szolgálat. A hajó az antwerpeni kikötőből indult Ust-Szilugába, és a rakomány felvétele után egy törökországi kikötő volt a célállomás. A hajótesten a gépház közelében búvárok és víz alatti drónok, az oroszok szerint feltehetően NATO gyártmányú mágneses aknákat találtak, amelyek egyébként mintegy 7 kg plasztik robbanóanyagot tartalmaztak. Az orosz hatóságok terrortámadás kísérlete és robbanó szerkezetek illegális kereskedelme miatt indítottak eljárást. Zavartalan a hazai kerozinellátás, biztosította a repülőterek működése, így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindítása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A Hormuzi szoros blokkádja miatt Európa kerozin ellátásának ma körülbelül 20% nincs megoldva. A légitársaságok a dráguló kerozinárak miatt több ezer járatot töröltek eddig. Megindult a forgalom a Kelenföldet érintő vonalakon, miután elvontatták a korábban kigyulladt mozdonyt, és a katasztrófa védelem engedélyezte a felső vezeték visszakapcsolását, közölte a MÁV Inform honlapján. A következő órákban továbbra is számítani lehet kimaradó, rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra. Kelenföld és Háros, Martonvásár, illetve Tárnok között pótlóbuszokkal lehet utazni. Várhatóan éjszaka állhat helyre a menetrend a győri, a székesfehérvári, az észak és dél-balatoni, valamint a pécsi vonalakon. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.
0: Időjárás jelentés.
1: Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden, napközben 27-33 fok várható, a nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Két körmendi nyertese is van az év kedvenc tesi tanára vármegyei versenyének. A vasi szavazás eredményeként a 200 fő alatti iskolák kategóriájában Kalamár Krisztina, a Boldogbattyány László katolikus általános iskola testnevelője végzett az első helyen. A 200 fő feletti vasi iskolák versenyében az Olcsai Kis Zoltán általános iskolában tanító Petrovics Bálint testnevelő tanár lett az első. A vármegyei nyertesek az országos szavazásra is bekerültek, közülük kerül majd ki a kategóriák országos fődíjasa. Voksolni június 11-ig lehet a körmendi nomináltakra is. Május 27-én tartja soron következő ülését a körmendi képviselőtestület a körmendi közös önkormányzati hivatal nagy termében. Pogács Monika információi következnek.
2: A nyilvános ülés szerdán 13 órakor kezdődik, amelyen egyebek mellett a körmendi rendőrkapitányság 2025. évi tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalják, valamint áttekintik a

0: Mentes átadásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról is. A testület napirendjén szerepel több szociális és gyermekvédelmi tárgyú előterjesztés, így az újszülöttek támogatásáról és a szociális ellátásokról szóló rendeletek módosítása, valamint a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ szakmai beszámolója. Tárgyalják a településkép védelméről szóló rendelet kiegészítését, továbbá döntenek pályázati részvételről az aktív Rába Szövetség felhívására, valamint a Batthyány Lovas Bandérium kérelméről is. Zárt ülés keretében megyei kitüntetésre tesznek javaslatot a Körmendi Képviselőtestület szerdai ülésén.
1: Szabadtéri zenés mozgásprogramot szervez a Kihívás napja alkalmából szerdán 18 órától Körmenden az Ökocentrum területén a Zoom Barátok Egyesület. A kezdeményezés a Kihívás napja országos programjaihoz kapcsolódik, amely a rendszeres testmozgásra és az aktív életmódra hívja fel a figyelmet, nyilatkozta Kovács Fanni egyesületvezető.
2: Nálunk 18 és 19 óra között fog megtörténni az Ökocentrumban. Igazából a Kihívás napja lényege, hogy a mozgásra hívja fel a figyelmet, és hogy minél több ember ebbe bekapcsolódjon, és természetesen ez a program ingyenes, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel. Mindig örülünk az ilyen kezdeményezéseknek, amihez valamilyen szinten mi is tudunk kapcsolódni, úgyhogy ezért is gondoltuk, hogy ezt az országszintű rendezvényt is akkor felhasználjuk erre, és próbáljuk egy kicsit népszerűsíteni a mozgást és a zumbát is. Kortól, nemtől és edzettségi szintől függetlenül jöhet bárki. Nem lesznek nagyon komplex koreográfiák, és ajánlott a kényelmes öltözet, amiben mindenki jól érzi magát.
1: Még ma is várják az Édes Élet Régen és Most című alkotópályázatra a jelentkezőket. Édes Élet Régen és Most címmel kreatív alkotópályázatot hirdetett általános iskolások számára a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtár. A pályázat a Batthyány család desszert kultúráját és az édességek történetét állítja a középpontba. A kiírás szerint a diákoknak azt kell elképzelniük, milyen fagylaltot vagy süteményt kedvelhettek volna a Batthyány család tagjai, ha a mai édesség kultúra is rendelkezésükre állt volna. A díjazottak osztályukkal közös fagylaltozáson vehetnek részt. Megható ünnepséggel köszönt el a hazai közönség a 25 éves pályafutását befejező körmendi kosárlabdázótól Ferenc Csabától az Aegis Körmend NK a Pécs NB1-es mérkőzését követően, amely a Körmend 118-98-as győzelmével zárult. A találkozó lefújása után elsőként a vendég pécsi csapat tagjai köszöntötték a klub legendát, majd sorra érkeztek a hivatalos és szurkolói búcsúbeszédek, valamint korábbi csapattársai is búcsút vettek tőle. A három szervezett szurkolói csoport közösen ajándékozta meg a visszavonuló játékost. Báb előadással szerepeltek a körmendi iskola diákjai a jótékonysági családi napon. A körmendi Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola báb szakkörös tanulói idén is bemutatkoztak a vasárnapi munka jótékonysági családi nap rendezvényen. A diákok a Kiskakas Gyémánt Félkarajcárja című mesét adták elő. A szervezők már negyedik alkalommal rendezték meg a családi napot, amelynek célja a közösségépítés és a jótékony célok támogatása volt. A fenntarthatóság pedagógiájáról tartottak előadást. Interaktív szakmai előadáson vett részt az Olcsai Iskola Somogyi Tagiskolájának tantestülete, ahol a fenntarthatóság pedagógiai lehetőségeiről és a környezettudatos nevelés mindennapi gyakorlatáról esett szó. Az előadást Szegleti Veronika tartotta, aki gyakorlati példákon és közösen elemzett helyzeteken keresztül mutatta be, miként lehet a fenntarthatóság témáját élményszerűen és kreatív módon közelebb vinni a gyermekekhez. A program célja az volt, hogy a pedagógusok új módszereket és inspirációt kapjanak a fenntarthatósági témák mindennapi feldolgozásához. 10 000 menyhallal erősítették a Rába halálományát. Újabb jelentős haltelepítést hajtott végre a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége a Rábán, ahol összesen 10 000 előnevelt menyhal került a folyóba. Az őshonos halfaj fiatal egyedeit a Magyarlaki és az Alsószölnöki folyószakaszokon engedték szabadon egyenlő arányban. A napokban a Dörröskei víztározóban 400 kg fogható méretű ponty is érkezett. A szövetség ugyanakkor felhívta a pecások figyelmét arra, hogy a Dörröskei víztározón speciális horgászrend van érvényben, kizárólag a 30 és 60 cm közötti pontyok tarthatók meg. 100 000

forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Akár az áfa csökkentés, akár az adócsökkentés, akár a nyugdíjas szépkártya bevezetése, vagy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás több százezer magyar családnak belátható időn belül a rendelkezésére áll, jelentette ki a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter elmondta, hogy az iskolakezdési támogatás már 2026. augusztusában megvalósul, ez volt a vállalásuk, és továbbra is ez a vállalás, és ezt szigorúan jelezték a pénzügyminiszter felé is, fejtette ki. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hőségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájakon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évéhez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix KazMT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartása a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. Nagyon erős UVB-sugárzás várható az ország nagy részén a napokban, közölte a Hungaromet ZRT. Az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket a Dunántúlon, valamint a központi régiókban és a Dél-Alföldön. Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljük a napozást. Javasolt vállattakaró, póló, szalmakarap, illetve fényvédőkrém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, tették hozzá. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfafélékké, valamint már a csalánfélékké és az utifűje is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. A Magyar Innovációs Szövetség 35. alkalommal díjazta az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait, az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át, közölte a MISZ vasárnap az MT-vel. Az eredményhirdetésen a versenyszervező MISZ 25 kiemelkedő innovatív középiskolai tanárt is díjazott, egyenként 4-800 000 forintos elismeréssel. A 20 legeredményesebb innovatív középiskola képviselői pedig szintén intézményenként 800 000 forinttal térhettek haza az eseményről. A Körmendi FC-nek a Sárvár FC lesz az ellenfele a Halmosi Zoltán Vasvár megyei kupa döntőjében. A döntőt szerdán 17 órától rendezik, a Szombathelyi Haladás sportkomplexumban a belépés ingyenes. Cristiano Ronaldo vezeti a világ legjobban fizetett sportolóinak listáját a Forbes magazinnál. A legfrissebb rajstom szerint a VB résztvevő portugál válogatott 5-szörös aranylabdás csapatkapitányának teljes éves jövedelme 300 millió dollár.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Országszerte meleg az idő, kezdetét veszi az új országgyűlés plenáris ülés szaka. Zavartalan a hazai kerozin ellátás. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kedden kezdődik az új országgyűlés plenáris ülésszaka. A képviselők várhatóan létrehoznak több vizsgálóbizottságot, továbbá napirendre kerül az alaptörvény módosítása is. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogad el a kormány, amelyek jók Magyarországnak, hangsúlyozta a miniszterelnök a Telexnek adott interjúban. Magyar Péter emlékeztetett, augusztus végéig kell végrehajtani az unió által kért lépéseket, hogy hazánk megkapja az újjáépítési alapban lévő 10,4 milliárd eurót, azaz csaknem 4000 milliárd forintot. Hozzátette. A kormány célja, hogy minél több projektre szerezzen megvalósulást. Ennek keretében új híveket, új vonatokat kívánnak beszerezni, átfogó bérlakásépítési programot indítanak, KKV-kat finanszíroznának és az energetikai infrastruktúrát fejlesztenék. Zavartalan a hazai kerozin ellátás, biztosította a repülőterek működése. Így reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre, hangsúlyozva, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. A MOL képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket. A héten két nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. A MÁV szakemberei 2-től 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Récilas és Dombóvár között végeznek karbantartást. Szerdán Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között hídkarbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra, hosszabb menetidőre kell számítani. Esténként újra lezárják az autósok elől a budapesti-pesti alsórakpartot, hétköznapokon 18 óra 30 perctől, másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsórakpart. Földrengés rázta meg délután Közép-Dalmáciát. A 3,6-es erősségű rengés epicentruma Splittől mintegy 39 kilométerre északra, körülbelül 5 kilométeres mélységben volt. A földmozgást több településen is érezni lehetett. Károkról vagy sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés.
0: Időjárás jelentés.
1: Zavartalan napsütésre számíthatunk kedden is. Napközben 27-33 fok várható. A nyárias száraz idő egész héten kitart. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: és a világ hírei a 99.8-on.
1: Országszerte meleg az idő. Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön. Földrengés volt Dalmáciában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kijevi hadiüzemek, valamint az ukrán döntéshozatali központok elleni támadásokat helyezett kilátásba az orosz külügyminisztérium a Sztárobilszki szakközépiskolát ért ukrán dróntámadás után. Az ukrán fővárosban élő külföldieket felszólították, hogy hagyják el a várost. Az elcsatolt Luhanszki régióban lévő kollégiumot péntekre virradóra értett találat, 21-10 éves diák meg.